Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Tombol a hőség Spanyolországban, nálunk is meleg lesz a hétvégén, akár 30 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt államfőt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Ma kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
3: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
2: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső ország részben már lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.
4: Mit tehet a sejt?
5: Mit tehet a sejt?
4: Mit tehet a sejt?
5: Aki mit se
6: örög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors, az orrom alá, ez ugye bezavar, akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar. Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és

a sej. Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa,

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: igazi hős, benned is benne.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 2026. május 23-a reggel 6 óra van. Ez a Pagebook, a 101.7 Best FM-em.
1: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pagebook.
2: Pünkösdöt ünnepeljük a hosszú hétvégén. Ismét szavazhatunk az év kerékpár útjára. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Vasárnap és hétfőn pünkösdöt ünnepeljük. A keresztények ekkor a Szentlélek eljöveteléről emlékeznek meg. A pünkösd mozgó ünnep a húsvét utáni 50. napon tartják, ezért dátuma minden évben más. A pünkösd a húsvét és a karácsony mellett a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Pünkösd vasárnap és hétfő egyaránt munkaszüneti nap Magyarországon, így háromnapos hosszú hétvégénk lesz. Szombat kivételével az üzletek zárva tartanak, a patikák ügyeleti rendben működnek majd. Változik a közösségi közlekedés rendje, így utazás előtt érdemes megnézni az aktuális menetrendet. A Délkom közlése szerint a hulladékszállítási rend nem változik pünkösdkor sem. Együttműködési megállapodás született a Zsolnai Fényfesztivál szervezői és a PTM művészeti kara között. A cél az, hogy a hallgatók valós kulturális projektekben szerezzenek tapasztalatot. A tervek szerint közös művészeti projektek, workshopok, mentorprogramok valósulhatnak meg az együttműködés során. Emellett a hallgatók alkotásai a Fényfesztivál programjában is bemutatkozhatnak. A Zeneművészeti Intézet homlokán például vetített tartalom lesz látható. Helyet kap a programban egy fényszőnyeg is, a Zsolnai negyedben pedig több installációt is láthat majd a hallgatóktól a közönség. Családi napot tartanak a rendőrök május 30-án Pécsett. Jövő szombaton a Zsolnai negyedben várják az érdeklődőket a programokra, melyek fókuszában a közlekedés biztonság áll. A rendezvényen minden korosztályra számítanak. A cél az, hogy az interaktív napon mindenki hasznos tapasztalatokkal gazdagodjon, és a jövőben tudatosabban vegyen részt a közlekedésben. A látogatók kipróbálhatják majd például a borulás szimulátort, a részek szemüveget, a motorsimogatón pedig a biztonságos motorozásról lesz szó. A részletekről a Baranyai Rendőrség közösségi oldalán lehet tájékozódni. Az eredetileg meghirdetettnél két nappal tovább tart az ügyintézési szezon a felsőoktatási felvételinél. A felvi.hu tájékoztatása szerint a jelentkezők július 9-éig végezhetik el a dokumentumpótlást, az adat, illetve sorrendmódosítást az e-felvételi felületén. Azok, akik idén külföldön szereztek végzettséget július 15-éig, akik pedig Romániában, azok július 16-áig tudják feltölteni eredményeiket a megfelelő felületre. A ponthatárok kihirdetése július 23-án este várható. A lakosság segítségét kérik a rendőrök egy eltűnt fiatal ügyében. A pécsi rendőrkapitányság folytat nyomozást a 14 éves Nagy Anasztázia eltűnése miatt. A lány március 28-án engedély nélkül távozott egy pécsi egészségügyi intézményből, azóta nem adott magáról életjelet, tartózkodási helye ismeretlen. A lány körülbelül 152 cm magas, vékony testalkatú, haja hosszú, fekete, szeme barna. Eltűnésekor rózsaszín mellényt, fekete pulóvert, fekete nadrágot és fekete cipőt viselt. Aki a 14 éves Nagy Anasztáziát látta, felismeri, vagy tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen vagy telefonon a pécsi rendőrkapitányságon. Véget értek a tavaszi érettségi írásbeli vizsgái. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint Baranyában 41 vizsgahelyszínen összesen több mint 4500 érettségiző adott számot tudásáról, emelt és középszinten. A vizsgázókra hamarosan a szóbelik várnak. Emelt szinten június 3-a és 10-e, míg középszinten június 15-től július 1-jéig tartanak majd a vizsgák. A NAV baranyai munkatársai jövő héten újabb helyszíneken vizsgálódnak majd. Az adó Trafipax jelzései szerint szerdán Görcsönyben a Rákóczi utcában lévő üzleteket, Csütörtökön Mecsek Nádasdon a boltokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. Baranya területén egész héten számíthatnak a revizorok felbukkanására, a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínálók. A vizsgálatok fókuszában szokás szerint a számla és nyugtaadás, illetve a foglalkoztatás szabályainak betartása áll. Rajzpályázatot hirdetett a Délkom gyerekek számára 12 éves korig. A kiírást a Kukások Világnapja alkalmából tette közzé a társaság honlapján. Az a cél, hogy a gyerekek figyelmét játékos, kreatív formában hívják fel a környezettudatosságra, a hulladék szelektálásának fontosságára. A szabadon választott technikával készült alkotásokat június 12-éig várják e-mailben vagy postai úton. Egy pályázó több alkotással is nevezhet. Az eredményhirdetésre június 17-én a Kukások Világnapján kerül sor. Idén is meghirdették az Év kerékpárútja versenyt. Az Aktív Kalandor tájékoztatása szerint a verseny célja a kerékpáros turizmus népszerűsítése. Honlapjukon már megtalálható a térkép, melyről kiderül, mely kerékpárutak kerültek be idén a döntőbe. Baranyából két szakasz is ott van a finalisták között. Szavazhatunk a Pécs-Orfű-Abaliget, illetve a Szaporca-Harkány-Villány szakaszra is. A közönség szavazás már elkezdődött, és június 2-án zárul majd. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelzései szerint a koncentráció valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szakemberek szerint az eredmények alapján a következő időszakban nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A szezon utolsó bajnoki mérkőzésén lép ma pályára az NK Universitas Pécs férfi kosárlabda csapata. Az együttes szerdán 96-93 arányban kikapott a Kecskeméttől idegenben. Ma pedig a Körmend lesz az ellenfél. Ahogy a szerdai találkozón, úgy ma is várhatóan nagy szerepet kapnak a fiatal pécsi játékosok, hogy megmutathassák, mire képesek a pályán, és élvonalbeli tapasztalatot gyűjtsenek. A meccs délután 6 órakor kezdődik Körmenden. Szombaton és vasárnap Pécsett a Stadion utcai csarnokban rendezik az Asztali Tenisz Extra Liga 4-es döntőjét. A férfiaknál a PTE Peac mellett a Celdömölk, a Moson Magyaróvár és a Szerva Ase. A nőknél a PTE Peac, a Kiskunmajsa, az Erdért és a Budaörs küzd majd a bajnoki címért. A rendezvény a házigazda Pécsi klubnak különleges mérföldkő. Először fordul elő, hogy mind a férfi, mind a női csapat ott van a döntőben. Szombaton mindkét nemnél az elődöntőket rendezik, majd vasárnap a bronz meccsek és a döntők kerülnek sorra. Kihirdette a július 3-ai Finnország elleni, valamint a július 6-ai Belgium elleni világbajnoki selejtező keretét a Magyar Férfi Kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya Kasper Okorn. A csapatba két Pécshez kötődő játékos is bekerülhet, hiszen az NK-nál nevelkedő Pongó Marcel, aki jelenleg az Alba Fehérvár játékosa, és az akadémia jelenlegi sportolója Meleg Gergő játékára is számít a szakember. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-em.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, Best FM. A legnagyobb sztárok, régen hallott dalok. A legnagyobb kedvenceink.

0: változatosabban. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt, jó hosszú hétvégét kívánok. Május 23-a van, szombat. Sok boldogságot a névnapos Dezsőknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Lehet igazi kerti partikat rendezni a hétvégén, az időjárás ideális lesz hozzá, ahogy hallottuk. Úgyhogy már csak az aláfestő zenék hiányoznak, ezek pedig a következő percekben Krisztina Aguiléráéktól, Janicsák Vecától és a White Town-tól szólnak itt a Besten. 6 óra múlt 10 perccel, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, a Te nőd Your Woman címmel szólt a White Town dala, és a mi nagy napunk volt méghozzá 72 évvel ezelőtt a mai, május 23-a, amikor a magyar labdarúgó válogatott 7-1-re legyőzte az angol válogatottat a londoni 6-3 visszavágóján. A november 25-i londoni 6-3-as mérkőzés után fél évvel visszavágóra érkezett Budapestre az angol csapat. Sebes Gusztár készítette fel a magyarokat, a mérkőzést hatalmas érdeklődés előzte meg. A magyar közönség látni akarta, amit előtte csak rádióban hallott vagy újságban olvasott. Az angolok biztosak voltak benne, hogy a magyar csapat nem tud ismét olyan kiemelkedően játszani, de talán még nagyobb fölényben játszottunk, az angolok egy hétre jöttek és 7-1-re mentek, tartotta a mondás. És maradunk a Szigetországban még egy picit, jön a Sugar Babes és a Hole in the Head. Jó reggelt!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó pihenést, vagy kitartást az ünnepi műszakhoz. Jó bevásárlást kívánok, akár mert, hogy ma még vannak boltok, holnap és holnap után is lesznek, csak nem lesznek nyitva. Nina Sky és a Move Your Body folytatja, és hogy milyen időnk lesz a pünkösdi hosszú hétvégén, az is kiderül pár perc múlva a hírek végén.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Véget értek az írásbeli érettségig. Napközben akár 26 fokot is mérhetünk majd. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Véget értek a tavaszi érettségi írásbeli vizsgái. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint Baranyában 41 vizsgahelyszínen összesen több mint 4500 érettségiző adott számot tudásáról, emelt és középszinten. A vizsgázókra hamarosan a szóbelik várnak. Emelt szinten június 3-a és 10-e, míg középszinten június 15-től július 1-jéig tartanak majd a vizsgák. Rajzpályázatot hirdetett a Dél.com gyerekek számára 12 éves korig. A kiírást a Kukások világnapja alkalmából tette közzé a társaság honlapján. Az a cél, hogy a gyerekek figyelmét játékos, kreatív formában hívják fel a környezettudatosságra, a hulladék szelektálásának fontosságára. A szabadon választott technikával készült alkotásokat június 12-éig várják e-mailben vagy postai úton. Egy pályázó több alkotással is nevezhet. Az eredményhirdetésre június 17-én a Kukások világnapján kerül sor. Szombaton és vasárnap Pécsett a Stadion utcai csarnokban rendezik az Asztali Tenisz Extra Liga 4-es döntőjét. A férfiaknál a PTE Peac mellett a Celdömölka Moson Magyaróvár és a Szerva Ase. A nőknél a PTE Peac, a Kiskun Majsa, az Erdért és a Budaörs küzd majd a bajnoki címért. A rendezvény a házigazda Pécsi klubnak különleges mérföldkő. Először fordul elő, hogy mind a férfi, mind a női csapat ott van a döntőben. Szombaton mindkét nemnél az elődöntőket rendezik, majd vasárnap a bronz meccsek és a döntők kerülnek sorra.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Május 25-én pünköst hétfőn díjmentes lesz a parkolás Pécsett a fizetős zónákban. Újabb szakaszon folytatódnak a gázhálózati munkák pünkösd után a Péter utcában. Ezúttal a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között dolgoznak majd teljes útzár mellett. Csatornáznak Pécs belterületén, az 58-as főút egy szakaszán a belváros felé lezártak egy sávot. A Rengeteg utcában ivóvízhálózatot bővítenek, itt egy hónapon át teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint igazi nyárias időt tartogat a pünkösdi hosszú hétvége. Ma sok napsütésre számíthatunk, gomoly, illetve fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem valószínű, hogy érkezik. Az északias szél megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, hivatlan a címe a következő dalnak magyarra fordítva, jön a Freemasons és az Uninvited. Én viszont kifejezetten szeretnék mindenkit meginvitálni az Alcsútdobozi Válvölgyi Fesztiválra. Ma és holnap egész nap zenei, gasztro, kulturális és családi programok lesznek, a belépés ingyenes, és ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen, tehát még egyszer a helyszín Alcsútdoboz a Válvölgyi Fesztiválon a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja Majoros Rita kolléganőm, a Best FM hallgató.
1: A 90-es és 2000-es évek

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, jó pihenést kívánok, itt a hosszú hétvége, és igazán nyárias lesz már az időjárás. Ma 23 és 28 fok között alakul a maximum, napos gomoly felhős idő, széllel, csapadék nélkül, részletek és a hosszú hétvége folytatásának időjárása is terítékre kerül a hírek végén, aztán pedig folytatjuk többek között a Blacketekkel. Vagy Rúzsa Magdival és Szakács Gergővel.
2: Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen...
1: Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pünkösd után újabb helyszíneken várhatóak adóhatósági ellenőrzések. Napos gomoly felhős időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV baranyai munkatársai jövő héten újabb helyszíneken vizsgálódnak majd. Az adótrafipax jelzései szerint szerdán Görcsönyben a Rákóczi utcában lévő üzleteket, csütörtökön Mecseknádasdon a boltokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. Baranya területén egész héten számíthatnak a revizorok felbukkanására, a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínálók. A vizsgálatok fókuszában szokás szerint a számla és nyugtaadás, illetve a foglalkoztatás szabályainak betartása áll. Az eredetileg meghirdetettnél 2 nappal tovább tart az ügyintézési szezon a felsőoktatási felvételinél. A felvi.hu tájékoztatása szerint a jelentkezők július 9-éig végezhetik el a dokumentumpótlást, az adat, illetve sorrendmódosítást az e-felvételi felületén. Azok, akik idén külföldön szereztek végzettséget, július 15-éig, akik pedig Romániában, azok július 16-áig tudják feltölteni eredményeiket a megfelelő felületre. A ponthatárok kihirdetése július 23-án este várható. A szezon utolsó bajnoki mérkőzésén lép ma pályára az NK Universitas Pécs férfi kosárlabda csapata. Az együttes szerdán 96-93 arányban kikapott a Kecskeméttől idegenben. Ma pedig a Körmend lesz az ellenfél. Ahogy a szerdai találkozón, úgy ma is várhatóan nagy szerepet kapnak a fiatal pécsi játékosok, hogy megmutathassák, mire képesek a pályán, és élvonalbeli tapasztalatot gyűjtsenek. A meccs délután 6 órakor kezdődik Körmenden.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Május 25-én pünköst hétfőn díjmentes lesz a parkolás Pécsett a fizetős zónákban. Újabb szakaszon folytatódnak a gázhálózati munkák pünkösd után a Péter utcában. Ezúttal a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között dolgoznak majd teljes útzár mellett. Csatornáznak Pécs belterületén, az 58-as főút egy szakaszán a belváros felé lezártak egy sávot. A Rengeteg utcában ivóvízhálózatot bővítenek, itt egy hónapon át teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint igazi nyárias időt tartogat a pünkösdi hosszú hétvége. Ma sok napsütésre számíthatunk, gomoly, illetve fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem valószínű, hogy érkezik. Az északias szél megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jó pihenést per kitartást a pünkös szombati műszakhoz. Igen, sokan ilyenkor is viszik a boltot a vállukon. Munkához, vezetéshez, pihenéshez, készülődéshez pedig játszom már is Punjabi MC, a Black Cat-ek vagy a The Pussycat Dolls dalát.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A jubileumuk alkalmából újból összeállt, és közben három tagúra fogyatkozott Pussycat Dolls érkezik, akik egy nagyszabású turnéval ünneplik fennállásuk, ki tudja, hanyadik, de a hölgyeknél ezt nem is szoktuk firtatni. Évfordulóját jön a Hush Hush, a 90-es és 2000-es évek felejthető.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék, kellemes nyárias időnk lesz a pünkösdi hosszú hétvégén, a legmelegebb egyébként pünköst hétfőn és kedden lesz, akkor már a 30 fokot is átlépheti a legmelegebb helyeken a hőmérők higanyszála. Részletek a hírek végén, 7:30 után pedig a Cardigans és Tom Jones zenél.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pünkösdöt ünnepeljük a hosszú hétvégén. Koranyárias időt hozhatnak a következő napok. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Vasárnap és hétfőn pünkösdöt ünnepeljük. A keresztények ekkor a Szentlélek eljöveteléről emlékeznek meg. A pünkösd mozgó ünnep a húsvét utáni 50. napon tartják, ezért dátuma minden évben más. A pünkösd a húsvét és a karácsony mellett a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Pünkösd vasárnap és hétfő egyaránt munkaszüneti nap Magyarországon, így háromnapos hosszú hétvégénk lesz. Szombat kivételével az üzletek zárva tartanak, a patikák ügyeleti rendben működnek majd. Változik a közösségi közlekedés rendje, így utazás előtt érdemes megnézni az aktuális menetrendet. A Délkom közlése szerint a hulladékszállítási rend nem változik pünköstkor sem. Idén is meghirdették az év kerékpárútja versenyt. Az aktív kalandor tájékoztatása szerint a verseny célja a kerékpáros turizmus népszerűsítése. Honlapjukon már megtalálható a térkép, melyről kiderül, mely kerékpárutak kerültek be idén a döntőbe. Baranyából két szakasz is ott van a finalisták között. Szavazhatunk a Pécs-Orfű-Abaliget, illetve a Szaporca-Harkány-Villány szakaszra is. A közönség szavazás már elkezdődött, és június 2-án zárul majd. Kihirdette a július 3-ai Finnország elleni, valamint a július 6-ai Belgium elleni világbajnoki selejtező keretét a Magyar Férfi Kosárlabda Válogatott Szövetségi Kapitánya Kasper Okorn. A csapatba két Pécshez kötődő játékos is bekerülhet, hiszen az NKH-nál nevelkedő Pongó Marcel, aki jelenleg az Alba Fehérvár játékosa, és az akadémia jelenlegi sportolója Meleg Gergő játékára is számít a szakember. Május 25-én pünköst hétfőn díjmentes lesz a parkolás Pécsett a fizetős zónákban. Újabb szakaszon folytatódnak a gázhálózati munkák pünkösd után a Péter utcában. Ezúttal a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között dolgoznak majd teljes útzár mellett. Csatornáznak Pécs belterületén, az 58-as főút egy szakaszán a belváros felé lezártak egy sávot. A Rengeteg utcában ivóvízhálózatot bővítenek, itt egy hónapon át teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint igazi nyárias időt tartogat a pünkösdi hosszú hétvége. Ma sok napsütésre számíthatunk, gomoly, illetve fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem valószínű, hogy érkezik. Az északias szél megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Robbie Williamsre mostanság rájár a rúd. Nemrég egyik új percét vágta le egy sajnálatos otthoni baleset következtében, most pedig fogmosás közben egyszerűen elvesztette az egyik első fogát, kiesett. Rámosolyogtam a feleségemre, ő pedig felsziszent, akkor jöttem rá, hogy valami nem stimmel, mondta Robbie, aki viszi tovább a vállán a pünkös szombat reggelt. No regrets a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, jó reggelt, jó pihenést, jó hosszú hétvégét kívánok, ha mégis úgy alakult, hogy az ünnepi műszakban hallgat a kedves Best FM hallgató. Nagyon sok kitartást kívánok a munka végéig. Tartunk egy rövid információs szünetet, a következő órában pedig biztosan hozom a Jamiroquait. És a Unikot is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, de ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pünkösd után újabb helyszíneken várhatóak adóhatósági ellenőrzések. Napos gomoly felhős időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV baranyai munkatársai jövő héten újabb helyszíneken vizsgálódnak majd. Az adótrafipax jelzései szerint szerdán Görcsönyben a Rákóczi utcában lévő üzleteket, csütörtökön Mecseknádasdon a boltokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. Baranya területén egész héten számíthatnak a revizorok felbukkanására, a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínálók. A vizsgálatok fókuszában szokás szerint a számla és nyugtaadás, illetve a foglalkoztatás szabályainak betartása áll. Együttműködési megállapodás született a Zsolnai Fényfesztivál szervezői és a PTE művészeti kara között. A cél az, hogy a hallgatók valós kulturális projektekben szerezzenek tapasztalatot. A tervek szerint közös művészeti projektek, workshopok, mentorprogramok valósulhatnak meg az együttműködés során. Emellett a hallgatók alkotásai a Fényfesztivál programjában is bemutatkozhatnak. A Zeneművészeti Intézet homlokán például vetített tartalom lesz látható. Helyet kap a programban egy fényszőnyeg is, a Zsolnai negyedben pedig több installációt is láthat majd a hallgatóktól a közönség. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelzései szerint a koncentráció valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szakemberek szerint az eredmények alapján a következő időszakban nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Május 25-én pünköst hétfőn díjmentes lesz a parkolás Pécsett a fizetős zónákban. Újabb szakaszon folytatódnak a gázhálózati munkák pünkösd után a Péter utcában. Ezúttal a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között dolgoznak majd teljes útzár mellett. Csatornáznak Pécs belterületén, az 58-as főút egy szakaszán a belváros felé lezártak egy sávot. A Rengeteg utcában ivóvízhálózatot bővítenek, itt egy hónapon át teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint igazi nyárias időt tartogat a pünkösdi hosszú hétvége. Ma sok napsütésre számíthatunk, gomoly, illetve fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem valószínű, hogy érkezik. Az északias szél megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hosszú hétvégét kívánok május 23-án szombaton. Sok boldogságot a Dezsőknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Először fordul elő az idei foci FIFA világbajnokságon, hogy a döntő szünetében lesz majd egy show, ahol többek között a most érkező Madonna is fellép majd, úgyhogy kedves háziasszonyok, focit nem annyira kedvelő, Best FM hallgató hölgyek, urak, ha másért nem, ezért a döntő szünetét, tehát érdemes lesz nézni. Már is szól a music, a zene összehozza az embereket, mondja Madonna, és igaza van.
0: Best FM, a legjobb zenék!
3: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Best FM a legjobb zenék. Nyugodtan lehet a hosszú hétvégére szabadtéri programokkal készülni, mert hogy az időjárás hozzáadja magáét, azaz a kellemes nyárias időt, 30 fok alatti, körüli maximumokkal, aztán pünköst hétfőn és kedden talán fölötte is lesz majd picivel a 30 foknak a maximum. A lényeg, hogy jó idő lesz, és jó zenék szólnak mellé a hírek után is. Mindjárt 8:30, jó reggelt, meghallgatjuk mindjárt teljes egészében majd George Michael dalát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Véget értek az írásbeli érettségig. Napközben akár 26 fokot is mérhetünk majd. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Véget értek a tavaszi érettségi írásbeli vizsgái. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint Baranyában 41 vizsgahelyszínen összesen több mint 4500 érettségiző adott számot tudásáról, emelt és középszinten. A vizsgázókra hamarosan a szóbelik várnak. Emelt szinten június 3-a és 10-e, míg középszinten június 15-től július 1-jéig tartanak majd a vizsgák. Rajzpályázatot hirdetett a Délkom gyerekek számára 12 éves korig. A kiírást a Kukások Világnapja alkalmából tette közzé a társaság honlapján. Az a cél, hogy a gyerekek figyelmét játékos, kreatív formában hívják fel a környezettudatosságra, a hulladék szelektálásának fontosságára. A szabadon választott technikával készült alkotásokat június 12-éig várják e-mailben vagy postai úton. Egy pályázó több alkotással is nevezhet. Az eredményhirdetésre június 17-én a Kukások Világnapján kerül sor. Szombaton és vasárnap Pécsett a Stadion utcai csarnokban rendezik az Asztali Tenisz Extra Liga 4-es döntőjét. A férfiaknál a PTE Peac mellett a Celdömölk, a Moson Magyarúvár és a Szerva Ase. A nőknél a PTE Peac, a Kiskunmajsa, az Erdért és a Budaörs küzd majd a bajnoki címért. A rendezvény a házigazda Pécsi klubnak különleges mérföldkő. Először fordul elő, hogy mind a férfi, mind a női csapat ott van a döntőben. Szombaton mindkét nemnél az elődöntőket rendezik, majd vasárnap a bronz meccsek és a döntők kerülnek sorra.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Május 25-én pünköst hétfőn díjmentes lesz a parkolás Pécsett a fizetős zónákban. Újabb szakaszon folytatódnak a gázhálózati munkák pünkösd után a Péter utcában. Ezúttal a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között dolgoznak majd teljes útzár mellett. Csatornáznak Pécs belterületén, az 58-as főút egy szakaszán a belváros felé lezártak egy sávot. A Rengeteg utcában ivóvízhálózatot bővítenek, itt egy hónapon át teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint igazi nyárias időt tartogat a pünkösdi hosszú hétvége. Ma sok napsütésre számíthatunk, gomoly, illetve fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem valószínű, hogy érkezik. Az északias szél megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM, a legjobb zenék, jön egy kis filmzene, Man in Black. Hát a mozit el lehet felejteni, mert hogy bűn ilyen szép időben moziterembe beülni. Irány a természet, rengeteg ingyenes program lesz a háromnapos pünkösdi hosszú hétvégén. Amikor is holnap-holnap után elérhetjük a 30 fokot is, akár igazán nyárias lesz tehát a következő három nap. Én nagyon jó szórakozást kívánok hozzá, most Will Smith dalával.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 9 óra, jó reggelt, jó hosszú hétvégét kívánok, meghallgatjuk május 23-a szombat friss híreit, a következő órában pedig itt lesz majd Beyoncé. És a VIP is. Keresem a remélem nincs, de ha ne adj Isten dugó, vagy baleset van ilyenkor hétvégén is, várom a közlekedési infót 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen Alcsútdobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsútdobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Mm-hmm.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pünkösd után újabb helyszíneken várhatóak adóhatósági ellenőrzések. Napos gomolyfelhős időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV baranyai munkatársai jövő héten újabb helyszíneken vizsgálódnak majd. Az adótrafipax jelzései szerint szerdán Görcsönyben a Rákóczi utcában lévő üzleteket, csütörtökön Mecseknádasdon a boltokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. Baranya területén egész héten számíthatnak a revizorok felbukkanására, a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínálók. A vizsgálatok fókuszában szokás szerint a számla és nyugtaadás, illetve a foglalkoztatás szabályainak betartása áll. Az eredetileg meghirdetettnél 2 nappal tovább tart az ügyintézési szezon a felsőoktatási felvételinél. A felvi.hu tájékoztatása szerint a jelentkezők július 9-éig végezhetik el a dokumentumpótlást, az adat, illetve sorrendmódosítást az e-felvételi felületén. Azok, akik idén külföldön szereztek végzettséget, július 15-éig, akik pedig Romániában, azok július 16-áig tudják feltölteni eredményeiket a megfelelő felületre. A ponthatárok kihirdetése július 23-án este várható. A szezon utolsó bajnoki mérkőzésén lép ma pályára az NKA Universitas Pécs férfi kosárlabda csapata. Az együttes szerdán 96-93 arányban kikapott a Kecskeméttől idegenben. Ma pedig a Körmend lesz az ellenfél. Ahogy a szerdai találkozón, úgy ma is várhatóan nagy szerepet kapnak a fiatal pécsi játékosok, hogy megmutathassák, mire képesek a pályán, és élvonalbeli tapasztalatot gyűjtsenek. A meccs délután 6 órakor kezdődik Körmenden.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Május 25-én pünköst hétfőn díjmentes lesz a parkolás Pécsett a fizetős zónákban. Újabb szakaszon folytatódnak a gázhálózati munkák pünkösd után a Péter utcában. Ezúttal a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között dolgoznak majd teljes útzár mellett. Csatornáznak Pécs belterületén, az 58-as főút egy szakaszán a belváros felé lezártak egy sávot. A Rengeteg utcában ivóvízhálózatot bővítenek, itt egy hónapon át teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint igazi nyárias időt tartogat a pünkösdi hosszú hétvége. Ma sok napsütésre számíthatunk, gomoly, illetve fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem valószínű, hogy érkezik. Az északias szél megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, jó hosszú hétvégét, jó pihenést, vagy ha az ünnepi műszak telik, sok kitartást a végéig. Május 23, szombat, sok boldogságot a Dezsőknek és a szülinaposoknak is. 9 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, Heinz Gábor Biga, és a Learning to Let Go kezd.
0: Best FM, a

0: Várom sok boldogságot, kedves Dezsők! Szól már is a Sing It Back, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen R&B és hip-hop slágerei pedig ma is mixben jönnek majd. Este 6-tól a Night Shift-ben, 6 és 7 között a házigazda White Boy, 7-től Slim Pit a lemezjátszók mögött.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zene.

FM, a legjobb zenék. Igazán nem lehet panasz az időjárásra, a pünkösdi háromnapos hosszú hétvégén nyárias időnk lesz. Sok napsütéssel, az esernyőket nyugodtan otthon lehet hagyni, sőt, nyugodtan lehet akár kerti partit rendezni, grillezni, fölfújni a kismedencét, ellátogatni akár az alcsútdobozi Bálvölgyi Fesztiválra. Erről majd nem sokára még egy picit részletesebben is mesélek. Most viszont menjünk tovább Denzellel, szól már is a Pump It Up a Westen.

0: Rest FM a legjobb zenék. A gyönyörű időben találkozzunk ma és holnap az Alcsútdobozi Válvölgyi Fesztiválon. Egész nap zenei, gasztró, kulturális és családi programok várják. Ingyenesen teszem hozzá az érdeklődőket, és mi is ott leszünk, úgyhogy találkozzunk személyesen, tehát Alcsútdobozon, a Válvölgyi Fesztiválon. A legjobb zenékkel és ajándékokkal várjuk a hallgatókat.
1: A 90-es és 2000-es évek felejtése.

0: a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is itt a 10 óra vége, a hosszú étvége első reggelének, de délelőtt sem maradunk ezredfordulós kedvencek nélkül. Szól például Mary J. Blige slágere. És egy kis első emelet is jön az Art Avenue-től.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pünkösdöt ünnepeljük a hosszú hétvégén. Koranyárias időt hozhatnak a következő napok. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Vasárnap és hétfőn pünkösdöt ünnepeljük. A keresztények ekkor a Szentlélek eljöveteléről emlékeznek meg. A pünkösd mozgó ünnep a húsvét utáni 50. napon tartják, ezért dátuma minden évben más. A pünkösd a húsvét és a karácsony mellett a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Pünkösd vasárnap és hétfő egyaránt munkaszüneti nap Magyarországon, így háromnapos hosszú hétvégénk lesz. Szombat kivételével az üzletek zárva tartanak, a patikák ügyeleti rendben működnek majd. Változik a közösségi közlekedés rendje, így utazás előtt érdemes megnézni az aktuális menetrendet. A Délkom közlése szerint a hulladékszállítási rend nem változik pünkösdkor sem. Idén is meghirdették az év kerékpárútja versenyt. Az Aktív Kalandor tájékoztatása szerint a verseny célja a kerékpáros turizmus népszerűsítése. Honlapjukon már megtalálható a térkép, melyről kiderül, mely kerékpárutak kerültek be idén a döntőbe. Baranyából két szakasz is ott van a finalisták között. Szavazhatunk a Pécs-Orfű-Abaliget, illetve a Szaporca-Harkány-Villány szakaszra is. A közönség szavazás már elkezdődött, és június 2-án zárul majd. Kihirdette a július 3-ai Finnország elleni, valamint a július 6-ai Belgium elleni világbajnoki selejtező keretét a Magyar Férfi Kosárlabda Válogatott Szövetségi Kapitánya Kasper Okorn. A csapatba két Pécshez kötődő játékos is bekerülhet, hiszen az NKH-nál nevelkedő Pongó Marcel, aki jelenleg az Alba Fehérvár játékosa, és az akadémia jelenlegi sportolója Meleg Gergő játékára is számít a szakember. Május 25-én pünköst hétfőn díjmentes lesz a parkolás Pécsett a fizetős zónákban. Újabb szakaszon folytatódnak a gázhálózati munkák pünkösd után a Péter utcában. Ezúttal a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között dolgoznak majd teljes útzár mellett. Csatornáznak Pécs belterületén, az 58-as főút egy szakaszán a belváros felé lezártak egy sávot. A Rengeteg utcában ivóvízhálózatot bővítenek, itt egy hónapon át teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint igazi nyárias időt tartogat a pünkösdi hosszú hétvége. Ma sok napsütésre számíthatunk, gomoly, illetve fátyol felhők megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem valószínű, hogy érkezik. Az északias szél megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hosszú hétvégét kívánok, május 23 szombata, Dezsők névnapján. Az a Lady Gaga indítja ezt az órát, akinek két új dala is hallható az Ördög Prádát visel kettő soundtrackjén. A hivatalos filmzenei album egyébként Gagán kívül is igazi sztárparádét vonultat fel. Most pedig vonuljon a vörös szőnyegen Stephanie N, Germanotta, és kattogjanak a vakuk. Szól már is a Paparazzi.
0: Best

righteous, sister Cena says funky. How bizarre.

0: Best FM a legjobb zenék. A Madison Avenue Don't Call Me Baby című dala forgatja vissza az idő kerekét. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indult tehát a háromnapos hosszú hétvége. Én nagyon-nagyon jó pihenést, ha ne adj Isten, munkával telik a mai nap. Kitartást kívánok a végéig.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma és holnap ingyenes fesztivál várja a családokat Alcsútdobozon, a Válvölgyi Fesztiválon. Egész nap zenei, gasztró, kulturális és családi programok. Sztár fellépőkkel természetesen, Rúzsa Magdival, Tidenivel, a Valmárral, a 4-es Streettel, de zenél a Nox és Pápai Joci is többek között, és mi is ott leszünk, találkozunk személyesen, tehát Alcsútdobozon, a Válvölgyi Fesztiválon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM a hallgatókat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 11 óra, jó hosszú hétvégét, jó pihenést, vagy jó bevásárlást kívánok mára. Ugye senki sem felejtett el, holnap és holnap után is lesznek boltok, csak nem lesznek nyitva. Úgyhogy biztos, hogy mielőbb érdemes felkeresni egy élelmiszerboltot. Türelmesen vigyázzunk egymásra, egy picivel több szeretet. Just a little more love, David Guetta dala is szól majd. Just a little more love, just a little more peace. És zenél a Magna Cum Laude is.
2: De holnap reggel, úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Változik a boltok nyitvatartása az ünnep miatt, szivárog egy veszélyes anyaggal teli tartály egy kaliforniai üzemben, napos, száraz, meleg idő várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ma kell bevásárolnunk, a pünkösd miatt holnap és hétfőn is zárva lesznek a boltok, piacok és bevásárlóközpontok, csak a benzinkutak, az éjjel-nappali üzletek és az ügyeletes gyógyszertárak tartanak majd nyitva. Pünkösd hétfőn a legtöbb városban nem változik a szemétszállítás rendje, de változik az, hogy aznap sok helyen nem kell majd fizetni a parkolásért. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvények közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelvények állnak majd készenlétben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
2: Megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
1: Váci Viktor hozzátette azt is, hogy holnap a munkaszüneti, hétfőn pedig a hét első tanítási napját megelőző munkaszüneti menetrend szerint közlekednek a buszok és a vonatok. Pár úton van a Csík-Somjó Express Erdélybe, a pünkösdi búcsúba. A szerelvény tegnap hajnalban a szombathelyi állomásról gördült ki, majd Győr és Tatabánya érintésével érkezett Budapestre, ahol összekapcsolták a Székely gyorssal, és így közlekedik tovább Erdély felé. Ámint egy fél kilométer hosszú különvonat, csak nem 1500 zarándokot visz a csíksomjói búcsúra és az ünnepi programokra. Szivárog egy veszélyes anyaggal teli tartály egy kaliforniai üzemben, emiatt több mint 40 000 embert evakuáltak. Az Orange megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy gyúlékony és nagyon mérgező vegyületről van szó, emiatt már csütörtökön megkérték az üzem körül élőket, hogy hagyják el az otthonukat, de az evakuációs zónát azóta kiterjesztették, és jelenleg is vizsgálják a szivárgás okát. A katasztrófavédelem szerint, ha nem sikerül megoldani a problémát, akkor elképzelhető, hogy szétreped a tartály és kiömlik a mérgező anyag, de az is lehet, hogy az egész felrobban majd. Lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fokot mutatnak a hőmérők, holnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért ha a szabadban töltik a napot, mindenképpen óvják a bőrüket. Hétfőn is folytatódik majd a nyári idő, csak a középső országrészben lehetnek kisebb esők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó hosszú hétvégét, jó pihenést, vagy kitartást kívánok a hétvégi, az ünnepi műszakhoz. 11 óra elmúlt, Max Levente vagyok. Startol már is a délelőtt utolsó órája Floridával, de lesz Tupac dal, itt lesz a Mojo, a Halott Pénz és a Backstreet Boys is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
3: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Backstreet Boys dalával tekerjük vissza az időkerekét a 90-es évekbe. Get Down, az ezredforduló legjobb dalai pedig ma is mixben szólnak. Majd a Night Shift-ben a szombat az R&B-é és a hip-hop-é, úgyhogy 6-kor a házigazda White-ba is ilyen stílusban pakolja a lemezeket. 7 és 8 között a Night Shift lemezjátszóinál Slim Pit.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best.

0: Best FM a legjobb zenék. Várunk mindenkit szeretettel ma és holnap az ingyenes Válvölgyi Fesztiválon Alcsút dobozon. Egész napos zenei, gasztro, kulturális és családi programok lesznek. Sztárfellépők úgy, mint Rúzsa Magdi, a Valmára, a 4-es Street, a Nox, vagy Pápai Joci, és ott leszünk mi is, találkozzunk személyesen Alcsút dobozon, a Válvölgyi Fesztiválon. A legjobb zenékkel és ajándékokkal várjuk a hallgatókat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr,
2: de most új fejezet nyílik.
1: Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér.
2: Zene, nyárillat, ízek és találkozások.
1: Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet.
2: Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok.
1: És a belépés ingyenes.
3: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen Alcsúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
1: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
0: Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jót tett a földeknek a múlt heti eső, visszakapja a régi nevét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, ma sok napsütés és 29 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban, az összes csapadék beszivárgott az aszályos talajba. A vízkészlet szabályozását pedig a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi a következő időszakban, eddig 10 millió köbméterrel növelték meg a visszatartott vízmennyiségét, ezt mondta rádiónak Siklós Gabriella, az OVF szóvivője.
2: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság. Nagyon sok holtág mesterséges vízpótlását is megkezdték a vízügyi igazgatóságok szakemberei.
1: NEAK helyett újra OEP. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és újra Országos Egészségbiztosítási Pénztár, vagyis OEP lesz az intézmény neve, ezt jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta a posztjában, hogy az új OEP nem egyszerű kifizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosítóként működik majd. Az intézmény vezetésére pedig Kalóz Zoltán egészségügyi közgazdást kérte fel. Az OEP neve egyébként 2017-ben változott NEAK-ra. Tovább emelkedett az SN is tanulók száma. Az idei tanévben több mint 69 ezren voltak, ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A leggyakoribb diagnózis a súlyos tanulási figyelem vagy magatartás zavar, emellett sok SN is gyerek autista vagy beszédfogyatékos. Az adatok szerint az érintett diákok többsége integrált nevelésben vesz részt, vagyis a hagyományos iskolákban tanulnak. A legtöbb SN is gyereket egyébként Békésvár megyében, a legkevesebbet pedig Borsodban regisztrálták. Robbanás volt egy szénbányában Kína északi részén. A detonáció nem sokkal azután történt, hogy a bányahatóságok figyelmeztetést adtak ki a széndioxid megemelkedett szintje miatt. A nap során 247 munkás dolgozott a föld alatt, állítólag 90-en vesztették életüket, a többieket sikeresen a felszínre hozták. A robbanás okát egyelőre még vizsgálják. Meleg nyári időben bízhatunk a hétvégén. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkül meg, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma 23-29, holnap pedig 25-30 fokig melegszik majd a levegő. Egész hétvégén erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. A jövő hét is ilyen nyári idővel indul, hétfőn is sok napsütés és 26-31 fok várható, de a középső ország részben már lehetnek kisebb esők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei élőben a Válvölgyi Fesztiválról.
3: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, elmúlt dél, úgyhogy jöttem beköszönni, jó étvágyat kívánni az ebédelőknek, és hát csodás időt is kívánni, bár ezt már nem is kell kívánni, mert megvan minden, jelentkezünk ma egész délután a Válvölgyi Fesztiválról, remek programokkal, fantasztikus koncertekkel, de jövök majd a részletekkel, előtte Jessie J-vel indulunk, itt a Domino.

Best FM a legjobb zenék, csodás hétvégét és csodás szombat délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, innen jelentkezünk ma nagyjából egész délután a Válvölgyi Fesztiválról. Nyár a réten, vár mindenkit alcsú dobozon a fesztivál, rengeteg fellépővel, egyébként ingyenes program, úgyhogy érdemes akár egy szombat délután erre kanyarodni. Rúzsa Magdi, a Valmar, Tideni, Pápai Jóci, a 4-es Street, a Fiesta, ők mind-mind itt lesznek ezen a hétvégén a Válvölgyi Fesztiválon. A héten már ugyebár a Fiesztából Csodás Tibivel beszélgettem, illetve tegnap Horváth Tamással, ő is fellép egyébként, és azt is mondta, hogy egy fantasztikus műsorral készülnek majd ma estére a rajongóknak, úgyhogy érdemes ide látogatni, és közben a Best FM-et hallgatni, mert hogy a főszerepben természetesen ma is a legjobb zenék szólnak. Úgyhogy a folytatásban az Aerosmith-szel megyek tovább. Jön az Amazing. Csodás napot önöknek!

0: Best FM a legjobb zenék, szép délután mindenkinek, egész délután innen jelentkezünk a Vávölgyi Fesztiválról, ahol hamarosan megtelik a nagy színpad előtti tér is, hiszen délután 3 órától majd a Don't Stop the Queen lép a színpadra, 3:45-től a Nox, aztán 7:30-től Horváth Tamás koncertezik, 8:45-től Curtis, és aztán este 10:00-tól a Valmaré a terep és a színpad. Már most egyébként nagyon sokan gyülekeznek a nagy színpad előtti részen, majd lehet, hogy meg is kérdezzük, hogy kire várnak már ennyire korán, de gyanítom, hogy isteni lesz a hangulat, úgyhogy alcsút dobozon a Vávölgyi Fesztiválon. Már isteni a hangulat, még ide érnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: FM, Best FM, a legjobb zenék élőben a Váhvölgyi Fesztiválról.
1: Fél három, kopog a hajna, a fejemben már üvöltő zajjal próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti, ami

0: Már is jönnek életünk legjobb zenéi a Best FM-en.
1: Felejthetetlen slágerek a következő órában is. Másodperceken belül délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig megyünk tovább innen a Vávölgyi Fesztiválról. Justin Timberlake-kel jön a Sexy Back.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Nemzetközi opera énekesek és az olasz rendező Paolo Panizza megformálásában látható és hallható a Parasztbecsület Akadályközpontban június 14-én a Pont Pécs Fesztivál keretében. A zenéről a Pannon Filharmonikusok gondoskodik. Vezényel Kocsár Balázs. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japanesclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol három filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi harmadik színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra aján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévény Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejt.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Egyre több strand várja a fürdőzőket. Sokan töltik belföldi pihenéssel a hosszú hétvégét. A napos száraz időben ma 29 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Újabb strandok nyitnak ki a hosszú hétvégére. Gyulán, Sárváron, Harkányban, Mogyoródon, Siklóson és Nyíregyházán is mostantól lehet használni a fürdő kültéri medencéit, a következő hetekben pedig az ország valamennyi strandja várja majd a pancsolókat. Sok helyen a nyári szünet kezdetével nyitnak majd ki, és sok helyen addigra fejezik be a felújítási munkálatokat. A Balatonnál pihennek a legtöbben a pünkösdi hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik szállásfoglaló portál adataiból. Eszerint Siófokra utaznak a legtöbben, ezt követi Szeged és Gyula. A legnépszerűbb úti célok között Eger, Pécs, Balatonfüred, Hajdúszoboszló és Hévíz is szerepel, a kisgyerekekkel utazó körében pedig Nyíregyháza végzett az élen. A legtöbben két éjszakát töltenek a városunkban, és átlagosan 70 ezer forintot fizetnek a szállásért. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvívő rádiónknak elmondta, hogy a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat vagy vadmalacokat látunk, de arra kérnek minket, hogy ne menjünk hozzájuk közel és ne érintsük meg őket, és a kutyákat is csak pórázon vezessük az erdőben.
2: A gidák életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok betegek, sérültek, megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag. A vaddisznó esetében, hogyha a malac visít, akkor az édesanyja megpróbálja megvédeni, és ilyenkor meg is sérülhet az ember.
1: Rendőrt hívtak a szicíliaiak az ott mulatozó Mick Jaggerre. A Rolling Stones frontembere az egyik kis sziget vendéglőjében ünnepelte egy olasz rendező legújabb filmjének a befejezését. A vendégsereg azonban nagyon hangos volt, és mivel a helyi szabályozás szerint szerdánként tilos zenés mulatságot tartani, ezért feljelentették a társaságot. Másnap híre ment a dolognak, ezután a helyi idegenforgalmi vállalkozók bocsánatot kértek, és arra kérték a zenészt, hogy menjen vissza hozzájuk ünnepelni. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sokfelé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső ország részben már lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Élőben a Vámvölgyi Fesztiválról.
3: Szép délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, elmúlt egy óra is pár perccel. Hogy telik a hétvége önöknél? Remélem, hogy igazán kellemesen. Ha van egy kis idejük, akkor látogassanak ki a Vámvölgyi Fesztiválra, mert innen jelentkezünk, és holnap délután is, de 6 óráig biztosan itt leszünk remek zenékkel, és indulunk Justin Timberlake-kel.
0: 99.5

0: Best FM a legjobb zenék. Innen jelentkezünk a Vávölgyi Fesztiválról, és sikerült elcsípnünk Csillát, a fesztivál időjósát, szerintem így is lehet őt apostrofálni, aki azt mondta nekünk, hogy ma nagyon-nagyon szuper idő lesz, megközelítjük a 30 fokot, de egyébként holnap pedig egy-két fokkal még melegebbre lehet számítani, úgyhogy aki holnap látogat ki a fesztiválra, szerintem rövid nadrággal és papucsal nyugodtan készülhet. Ma is fantasztikus időnk lesz, egy-két fáltyol felhőt mondott délutára, de esőre, mint a tavalyi évben egyébként egyáltalán nem kell számítani. Éjszaka is maximum 15 fokig hűl csak le a hőmérséklet, úgyhogy ez egy igazán kellemes, fesztiválozós hétvégi időjárás. És ezek pedig a legjobb fesztiválzenék itt a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM. A legjobb zenék élőben a Válvölgyi Fesztiválról. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

It's time for change. For change. For change.

Best FM a legjobb zenék, innen jelentkezünk továbbra is a Vávölgyi Fesztiválról, ahol nagyon nagy a hőség, itt vagyunk a nap közepén, egy picit éppen, hogy elkezdődött a délután, és hát mindenhol egyébként az ország területén elég magasak a hőmérsékletek, úgyhogy tessék vigyázni mindenkinek magára. Ez most egy jel, hogyha valaki ma még nem ivott vizet, mindenképpen egy jó nagy pohárral igyon meg. Menet közben is fontos, húzódjunk le, igyunk megfelelő mennyiségű folyadékot, figyeljünk arra, hogy a napvédelem is nagyon-nagyon fontos, úgyhogy mielőtt elindulunk bárhová egy jó fél órával, azért kenjük be magunkat. Egy kalapot is húzzunk, egy napszemüveget, és akár, ha leindulnak ide a Vávölgyi Fesztiválra, akkor még legyezőt is kaphatnak. Itt nálunk a Best FM kis standjánál, úgyhogy találkozzunk itt. Fantasztikus hangulat, hozzuk hamarosan a sztárokat is. Na meg addig is a legjobb zenéket, úgyhogy jön Sean Paul és a Get Busy.

0: Már is jönnek életünk legjobb zenéi, a Best FM-en.
1: Csodás lágerek, isteni hangulat a következő órában is itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, és innen jelentkezem egész délután a Pálvölgyi Fesztiválról, és ez így lesz a következő órában is. Mindjárt 2 óra jönnek a friss hírek, aztán Jennifer Lopezzel és a Play-el indulunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Enyhült némileg az aszály az esők hatására. Még nem ért véget az influenza szezon. Életnyomaira bukkantak egy ősi kráterben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. A lehullott csapadék szinte teljes egészében beszivárgott az aszályos talajba. A következő időszakban a vízkészletek szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi. A visszatartott vízmennyiségét már 10 millió köbméterrel növelték, mondta el rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság. Nagyon sok holtág mesterséges vízpótlását is megkezdték a vízügyi igazgatóságok szakemberei. Folyamatosan együttműködnek a civil vízőrzőkkel.
1: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főként gyerekek és fiatal felnőttek. A legtöbb beteget Budapesten, valamint Békés és Fejérvár megyében regisztrálták, míg Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében volt a legalacsonyabb a megbetegedések száma. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Hangsúlyozta, továbbra is érvényesül a szennyező fizetelv, vagyis a felelősöknek kell állniuk az ártalmatlanítás és a helyreállítás költségeit. Közben hétfőn megkezdi munkáját a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Földön kívüli anyag nyomaira bukkantak tudósok egy ősi dél-koreai becsapódási kráterben. A kutatók szerint a kráter egykor forró ásványokban gazdag túl lehetett, amely kedvező környezetet biztosított az élet kialakulásához. A kőzetekben olyan nyomokat is találtak, amelyek földön kívüli eredetre utalhatnak. A tudósok úgy vélik, az aszteroida becsapódások nem csak pusztítást okozhattak a Földön, hanem szerepet játszhattak az első életformák kialakulásában is. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, miközben az északi a szél sok felé élénk lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei élőben a Válvölgyi Fesztiválon.
3: Szép délután kívánok mindenkinek, elmúlt 2 óra is jönnek a legjobb zenék a folytatásban is itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, innen jelentkezünk ma a Válvölgyi Fesztiválról, interjúkkal, remek hangulattal, isteni fellépőkkel, eszemiszommal. Most pedig Jennifer Lopezzel indul az óra, jön a Play, szép hétvégét kívánok, szép hosszú hétvégét mindenkinek.
0: 99.5 Best

0: Veszteppem a legjobb zenék, itt vagyunk a Válvölgyi Fesztiválon egész délután, és hát sikerült elcsípni itt a backstage-ben Curtis. Hello!
1: Sziasztok, köszöntöm a rádió hallgatóit, hát őszinte leszek, én nagyon-nagyon izgatott vagyok, és nagyon-nagyon várom az estét. Nem tudom, hány éve szeretnék itt lenni, soha nem jött össze valamiért, hogy föllépjünk. Most a saját zenekarommal itt lehetünk, már most gyűlik a tömeg. A hangtechnika tökéletes, a színpad tökéletes, és azt gondolom, hogy a rajongók is tökéletesek lesznek. Ez elképesztő hétvége lesz, nagyon várom.
0: Hát elindult a kinti szezon, mondhatjuk így, te inkább a bensőségesebb klub koncerteket szereted jobban, vagy ezt az igazi fesztivál hangulatot?
1: Hát szerintem én vagyok az előadó, aki a fesztiválból is bensőséges bulit csinál, mert én általában mindig ugye utána lemegyek, kimegyek bulizni a közönséggel, mindig maradok fotózkodni, én ezt a napot az emberekre szánom. Szóval én ezt megoldom, hogy klubkoncertet csinálok a fesztivál szezonból is, a testőreim nagy örömére.
0: Ilyenkor mindenki kedves egyébként? Hogy mi a tapasztalat?
1: Mindenki. Hát nyilvánvalóan, hogyha azt érzékeltem volna egyszer is, hogy baj történt, akkor nyilván nem csinálnám ezt, nem vagyok katasztrófa turista, hanem látom, hogy az emberek is örülnek ennek, meg én is örülök, hogy végre jó idő van, elindult a szezon, együtt lehetünk az emberekkel, és zenélhetünk, bulizhatunk, ránk fér.
0: Még csak talán egy hete jelent meg az új dalod, A város lassan ébred. Milyen volt a visszajelzés? Hallhatjuk-e ma például ezt a dalt?
1: Természetesen, ma debütál élőbe, és ráizgulok az új dalokra, de hát tökéletesen lejátszott a zenekar, most már csak egy normális frontember kéne. Nagyon jó a fogadtatása, a spoti nagyon jól pörög, szóval szeretik az emberek, ez a lényeg.
0: Van olyan dalod, ami egyébként élőben egy fesztiválon teljesen másként szól, vagy neked olyan érzés, mint mondjuk egy klubkoncerten? Van ilyen különbség?
1: Hát próbálunk a Demko Matyival, a zenei vezetőjével mindig ugye olyan megfejtést találni, ami nyilvánvalóan ugye az eredeti dal stimmel, de azért mégiscsak egy új hangszerelés, és én imádom az összeset pont ezért. Szóval az élő zenére rappelni vagy előadni, az teljesen más, mint amikor benn vagy egy steril stúdióba. Meg hát eleve mondom a légkör, az, hogy itt vannak az emberek, veled éneklik a dalokat. Én már most stengben vagyok, szóval én már reggel 6 valamikor keltem, és én azóta már tűkön ülök, hogy induljon a buli.
0: És hát ugye még azért van egy kis pihenői idő, viszont ahogy láttam nyáron nincs nagyon pihenő, elindult a szezon, mi vár rád még?
1: Minden. Az hát minden is, igen, én mindig az adott hetet nézem, hála Isten vannak nálam okosabb emberek, mint a turnémenedzser, és akkor mindig az adott hetet nézem, de én azokra viszont mindig felkészülök, szóval ezt a fesztivált is végigpromóztam, végigtoltuk a videókat, az összes nagy fesztiválon ott leszünk, ahol buli van és ahol szeretnék, ott mi ott leszünk idén is.
0: Nagyon-nagyon köszönjük, mi pedig akkor természetesen itt a Best FM-en egy Curtis dallal megyünk tovább.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma az egész országban telítettek az utak, nagyon sokan megkezdték a hosszú hétvégét. Az M1-es autópályán Budapest felé, Tatabánya és az M0-as autóút közötti kiépített terelésben helyenként több kilométeres torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban. Úgyhogy aki autóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M7-esen Letenye felé, de talán ezzel nem is mondok újdonságot, szintén erős a forgalom. Török Bálint és Martonvásár között is szakaszosan lassult torlódik a kocsisor. Ha bárkinek útinfója van, megköszönöm, ha megírja, 0620 55 55 155 a számunk. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ladies and gents.

Budapest FM a legjobb zenék. Innen jelentkezünk egész délután a Válvölgyi Fesztiválról, Alcsút dobozról, viszont természetesen egész délután a legjobb zenéké a főszerep itt a Best FM-en, a 90-es, 2000-es évek legnagyobb kedvencei, és hát ebből kihagyhatatlan az ausztrál énekesnő Sia, aki egy különc popstárnak indult az elején, de igazából a furcsa parókáival csak azért takarta el a szemét, hogy egyáltalán ne lehessen az a tipikus celeb. Ő mindig arra figyelt, hogy inkább a dalaira, a szövegeire, a mondani valójára figyeljenek, és ne rá. Úgyhogy Sia érkezik a folytatásban a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol három filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi harmadik színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Fégnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra aján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévény Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Nemzetközi dohánycsempész bandára csapott le a hatóság. Folytatódik vasárnap is a koranyárias idő. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Nemzetközi dohánycsempész bandát számolt fel a NAV dél-dunántúli bűnügyi igazgatósága a napokban egy nagyszabású akcióban. A banda tagjait Baranyában érték tetten, egy jelentős tétel adásvétele közben, majd Fejér megyében csaptak le az illegális dohánygyárra. Az akcióval összesen több mint 5 tonna illegális vágott dohány piacra kerülését akadályozták meg. Az ügyben 6 külföldi állampolgárt vettek őrizetbe, a Kaposvári Járásbíróság elrendelte a letartóztatásukat. A NAV baranyai munkatársai jövő héten újabb helyszíneken vizsgálódnak majd. Az adótrafipax jelzései szerint szerdán Görcsönyben a Rákóczi utcában lévő üzleteket, csütörtökön Mecseknádasdon a boltokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. Baranya területén egész héten számíthatnak a revizorok felbukkanására, a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínálók. A vizsgálatok fókuszában szokás szerint a számla és nyugtaadás, illetve a foglalkoztatás szabályainak betartása áll. A lakosság segítségét kérik a rendőrök egy eltűnt fiatal ügyében. A pécsi rendőrkapitányság folytat nyomozást a 14 éves Nagy Anasztázia eltűnése miatt. A lány március 28-án engedély nélkül távozott egy pécsi egészségügyi intézményből, azóta nem adott magáról életjelet, tartózkodási helye ismeretlen. A lány körülbelül 152 cm magas, vékony testalkatú, haja hosszú, fekete, szeme barna. Eltűnésekor rózsaszín mellényt, fekete pulóvert, fekete nadrágot és fekete cipőt viselt. Aki a 14 éves Nagy Anasztáziát látta, felismeri, vagy tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen vagy telefonon a pécsi rendőrkapitányságon. Sokan utaznak a hosszú hétvégén, és a legtöbben a Balatonra foglaltak szállást pünköstkor. Az egyik szállásokkal foglalkozó portál felmérése szerint a települési toplista élén Siófok áll. Második helyen Szeged, a harmadikon pedig Gyula következik. A legnépszerűbb 10 pünkösdi úti cél között szerepel még Pécs, Balatonfüred, Budapest és Eger is. A Horgászegyesületek Baranya megyei szövetsége és a Pécsi Horgászegyesület is ponytelepítéseket végzett a pünkösdi hosszú hétvége előtt. Összesen 4400 kilónyi ponty érkezett a vizekbe. A pikkelyes és tükrös példányok a Pécsi tóba, a Kovács-Szénájai tóba, a Malomvölgyi 2-es, az Üszökpusztai, a Zengő 2-es és az Iván-Battyáni tóba kerültek. Pünköst hétfőn díjmentes lesz a parkolás Pécsett a fizetős zónákban is. Folytatódik az ivóvíz hálózat bővítése, emiatt a rengeteg utcában egy hónapon át teljes útzár van érvényben. A területen csak gyalogosan lehet közlekedni. Pünkösd után a Péter utca új szakaszán folytatódnak a gázhálózati munkák, teljes útzár lesz érvényben. A 6-os úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. A meteorológusok előrejelzése szerint folytatódik a kora nyári idő. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk, fátyol vagy gomoly felhők érkezhetnek, csapadék nem várható. Az északi északkeleti szél helyenként még élénk lehet. A hőmérséklet kora reggel 14, napközben 26 fok közelében alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Annyi köszönöm szépen a friss híreket, információkat. További kellemes hosszú hétvégét kívánok a mikrofonnál este 6-ig. H. Horváth László. Hamarosan kezdünk, jön a Pécs Café Light, izgalmas témákkal és nagyon-nagyon jó zenékkel. Énekel majd Olai Bolya, előtte itt van NST és a Juan Diego Live.
0: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Bányász találkozóra készülnek május 30-án Komlón. Erről beszélgetek Polics Józseffel, Komló polgármesterével.
1: Minden évben így május vége, június elején tartjuk meg ezt az eseményt, és valójában most 16. alkalommal kerül megrendezésre, és a mostani tervezett találkozó az előzőektől annyiban tér el, hogy ez most egy egynapos rendezvény lesz, és a működő bányász szakszervezetekkel közösen szervezi ezt a város, és fontosnak találjuk, hogy azokkal a közösségekkel, akiknek Komló városa köszönni és köszönheti azt, hogy egyáltalán ekkora települését tudta kinőni magát, az ő hagyományaik előtt tisztelegjünk, és adjunk nekik minden évben egy a bányásznapon kívül egy egyedi napra vagy napokra találkozására szóló lehetőséget.
0: Innen folytatjuk hamarosan.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Folics Józseffel, Komló polgármesterével, témánk a bányász találkozó.
1: Mondhatom, hogy az utóbbi években ez az esemény hagyományosan mindig lent, most a Lidli áruház mellett található, de valamikor az altárói alagút bejáratánál kerül sor az első megemlékező gondolatokra, és valójában a volt alagút környezetét az elmúlt években, az elmúlt évtizedben folyamatosan fejlesztettük, alakítgattuk, bővítettük annak érdekében, hogy méltó környezetet tudjunk teremteni egy ilyen eseménynek, egy ilyen találkozásnak is. Szakszervezeti vezetőkkel történt egyeztetés után alakult ki a különleges program. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Valójában 30-án 9 óra 45 perckor lesz találkozó az altárói alagút előtt, a program pedig a Béke Hotel kerthelyiségében fog befejeződni este. A részletes program fönt van a Vros honlapján, a bányász szakszervezetek egyéb tájékoztató pontjain, tehát ott tudnak tájékozódni. Várunk mindenkit szeretettel.
0: Polgármester úr, köszönöm.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Témánk a sport, vendégem Polics József, Komló polgármestere.
1: Ennek a sportos blokknak van örömteli és pozitív dolga, meg van egy pici szomorú dolga, az örömtelivel kezdem. Több évtizeddel ezelőtt a Döke elindított egy olyan programot, amely az adott évszámhoz kapcsolódó sporteseményt hirdetett meg, mondjuk indulásnál 2000 pár másodperces kosárlabda mérkőzés. Aztán pár éve áttértek erre, hogy az adott év másodpercének megfelelő futás történjen a városba, és ez mindig itt van a Városház tér és közvetlen környezetében. Hát idén a 2026 másodperces futás előkészítő fázisa már nekem okozott egy kis fejtörést, egy kis meglepetést, amikor az előzetes regisztráció alapján közel 500 fő regisztrált. Ma azt mondhatom, hogy az elmúlt hétvégi időjárás is nagyon-nagyon kedvező volt, hisz mikor elindult a futás, előtte egy-két órával szűnt meg a már 48 óráját tartó csapadékos idő, és egy picit előbújt a nap, és mondhatom, hogy szinte a regisztrációnak megfelelően dekára annyian jelentek meg ténylegesen a futáson, és ez azt jelenti, hogy közel 500 fő vett részt, és jó volt látni, hogy a megjelentek között ott voltak a gyermekek, a szenyorok és a köztel lévő korosztály is. Mindenki más-más hosszat tudott ezen időtartam alatt természetesen teljesíteni, és utána a tombolára, eredményhirdetésre már a sportközponton belül került sor. Én köszönöm a Döke vezetőinek, a segítőinek, hogy most már évtizedek óta megszervezik ezt a sportos rendezvényt. Köszönöm az iskolák tornatanárainak, akik segítettek ebbe. Köszönöm a szülőknek, hozzátartozóknak, akik fontosnak találták, hogy eljöjjenek erre a rendezvényre, és arra biztatok mindenkit, hogy ne csak ezen rendezvény alkalmával, hanem próbálja meg, hogy minden nap egy picit mozogjon saját egészségének megőrzése, védelme érdekében.
0: Polgármester úr, köszönöm! We'll be right back.

0: Salsa.
1: A legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. További kellemes hosszú hétvégét kívánok. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy hétfőtől játékot indítunk, ugyanis villányba látogat a tankcsapda egy fantasztikus koncerttel. Ide lehet jövő héten hétfőtől péntekig naponta egy darab páros belépőt nyerni. Jönnek a részletek hétfőn 3 óra után. Hamarosan friss hírek és információk, előtte folytatódik a zenei maraton Berkes Olivér dalával. Szól a Jó vagy rossz legyek a Best FM-en.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan folytatódik a Pécs Café Lejt itt a Best FM-en, és persze mellé válogatom a dalokat. Itt lesz majd az az amerikai rapper, akinek volt pere Presser Gáborral. Kanye West, Stronger, rövidesen a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Gyümölcsárusokat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Holnap napközben akár 26 fok is lehet. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szamóca és áfonya árusokat ellenőrzött a közelmúltban a fogyasztóvédelem. A hatóság azt közölte, az ellenőrzések során összesen több mint 2,6 tonna árut kellett kivonni a forgalomból, részben súlyos minőségi hibák, részben a nyomon követhetőség hiánya miatt. A szakemberek főként az utak szélén, közterületeken árusítókat ellenőrizték. A vizsgálatok folytatódnak, és a NAV is jelezte, jövő héten Baranya egész területén számíthatnak ellenőrzésre a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedők. Véget értek a tavaszi érettségi írásbeli vizsgái. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint Baranyában 41 vizsgahelyszínen összesen több mint 4500 érettségiző adott számot tudásáról, emelt és középszinten. A vizsgázókra hamarosan a szóbelik várnak. Emelt szinten június 3-a és 10-e, míg középszinten június 15-től július 1-jéig tartanak majd a vizsgák. Jövő szombaton rendezik a 16. komlói bányász találkozót. A város és a környék bányászainak hagyományőrző rendezvénye május 30-án délelőtt 9:30-kor kezdődik. Az altáró emlékhelynél köszöntők és ünnepi beszéd hangzik el. Ezt követően majális tartanak a Hotel Békek kert helyiségében, főzőversennyel, mazsorett bemutatóval és beszélgetésekkel. A részletekről a Komlói Újság közösségi oldalán lehet tájékozódni. Rajzpályázatot hirdetett a Délkom gyerekek számára 12 éves korig. A kiírást a Kukások Világnapja alkalmából tette közzé a társaság honlapján. Az a cél, hogy a gyerekek figyelmét játékos, kreatív formában hívják fel a környezettudatosságra, a hulladék szelektálásának fontosságára. A szabadon választott technikával készült alkotásokat június 12-éig várják e-mailben vagy postai úton. Egy pályázó több alkotással is nevezhet. Az eredményhirdetésre június 17-én a Kukások Világnapján kerül sor. Idén is meghirdették az év kerékpárútja versenyt. Az aktív kalandor tájékoztatása szerint a verseny célja a kerékpáros turizmus népszerűsítése. Honlapjukon már megtalálható a térkép, melyről kiderül, mely kerékpárutak kerültek be idén a döntőbe. Baranyából két szakasz is ott van a finalisták között. Szavazhatunk a Pécs-Orfű-Abaliget, illetve a Szaporca-Harkány-Villány szakaszra is. A közönség szavazás már elkezdődött, és június 2-án zárul majd. Pünköst hétfőn díjmentes lesz a parkolás Pécsett a fizetős zónákban is. Folytatódik az ivóvíz hálózat bővítése, emiatt a rengeteg utcában egy hónapon át teljes útzár van érvényben. A területen csak gyalogosan lehet közlekedni. Pünkösd után a Péter utca új szakaszán folytatódnak a gázhálózati munkák, teljes útzár lesz érvényben. A hatos úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek, a helyszínen útszűkületen kell áthajtani. A meteorológusok előrejelzése szerint folytatódik a kora nyári idő. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk, fátyol vagy gomoly felhők érkezhetnek, csapadék nem várható. Az északi északkeleti szél helyenként még élénk lehet. A hőmérséklet kora reggel 14, napközben 26 fok közelében alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Annyi, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. 3-2-1, már is folytatódik a Pécs Café Light. A mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Izgalmas témákkal és nagyon jó dalokkal készülök, úgyhogy nyugodtan lehet már fenni a fogunkat a Jakarta féle American Dream Rend előtte játszik Kanye West.
1: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Május 4-én elindult Baranyában a hétfőtől péntekig 17 és 21 óra között ingyenesen hívható lelkisegély telefonszolgálat a Lélektél Alapítvány szervezésében. Vendégem Székely Zsuzsa, a Lélektél az Életért Alapítvány elnöke. Elsőként arra kérem, hogy mutassa be a hallgatóknak az alapítványt.
1: A Lélektér az Életért Alapítványt 2025 év végén hoztuk létre, azzal a céllal, hogy egy új telefonos lelkisegélyszolgálatot indítsunk a Lélektér vonalat. Az alapítvány nem előzmények nélkül való, a stáb, illetve a kuratórium 18 éve foglalkozik már telefonos lelki elsősegélynyújtással itt Pécs városában. Természetesen eddig is országos elérhetőségűek voltunk, és most a lélektérvonal is országos elérhetőségű. A tevékenységi körünk az elég sokrétű, a telefonos lelkisegélyszolgálat működtetése mellett e-mailes segítséget is nyújtunk a hozzánk levélben fordulóknak, illetve működtetjük szeptembertől májusig minden hónap második hétfő estéjén a lélektérestek rendezvénysorozatot, ami egy pszichológiai és társadalmi kérdésekkel foglalkozó előadássorozat. Mindig más előadót hívunk, aki színvonalas, hiteles előadásokat tart különböző lelki, lélektani és társadalmi

Zip chip, Fantasia. Jazz and hip.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Május 4-én elindult Baranyában a hétfőtől péntekig 17 és 21 óra között ingyenesen hívható lelkisegély telefonszolgálat a Lélektél Alapítvány szervezésében. Vendégem Székely Zsuzsa, a Lélektél az Életért Alapítvány elnöke.
1: Általában középiskolákba egészségnapokra szoktunk menni, erre kiképzett önkénteseink vannak, akik ezzel foglalkoznak, és bemutatjuk a telefonszolgálatunk működését, beszélünk a krízis jellemzőiről, arról, hogy hogyan lehet észrevenni, hogyha valaki a környezetünkben bajban van, krízisben van, esetleg öngyilkossági gondolatokkal küzd, hogyan lehet az öngyilkosságot megelőzni, illetve mi az, amikor kell szólni felnőttnek, vagy egyéb szakmai segítséget kell bevonni a probléma kezelésében, illetve nagyon fontos, hogy ezek olyan alkalmak, amikor személyesen is beszélgethetünk fiatalokkal arról, hogy őket milyen problémák és gondok foglalkoztatják, milyen jellegű segítségre van szükségük. Ehhez kapcsolódik egyébként, hogy a nyári szezonban fesztiválokra is szoktunk járni, kitelepülni. Évekig részt vettünk a Fishingon Orfű Fesztiválon, illetve az Ördöklatlan Fesztiválon. 10 éve részt veszünk, ott is igyekszünk beszélgetni a fiatalokkal, megismertetni velük a Lélektérvonal hívószámát, és elérhető segítséget nyújtani a fesztivál helyszínén is, hogyha valaki ott kerül krízisben, vagy olyan problémával küzd, amiről szeretne beszélni.
0: A mai, mostani fiatalok főként milyen problémákkal küzdenek?
1: Hát egyrészt életkorból fakadóan a serdülőkor az egy változásokkal teli időszak, amikor a pályaválasztás, a párválasztás, a nemi identitás, orientáció kialakulása történik. Számos családi konfliktus van ilyenkor a szülőkről való leválás folyamán, amiket kezelni és megoldani kell, illetve előfordul iskolai bullying, kortárs bántalmazás, ami problémát okoz nekik, illetve hát a korosztály örökzölt témája a párkapcsolati kérdések.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Laubert Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány! A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófa, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
0: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM.
1: Ha azt mondom, hogy örökké tart, Mennyország turiszt, vagy éppen Pesten megjelent Isten, mindenki tudja, hogy a Tankcsapdáról van szó. Ezúttal a csapat villanyba látogat, a jó hír pedig az, hogy hétfőtől játszani fogunk, ugyanis naponta páros belépőt lehet nyerni majd a showra. Jönnek a részletek hétfőn 3 óra után. Most pedig folytatódik a zenei maraton, adom a 90-es klasszikust, itt a Soul to Soul és a Get Alive a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A Pécs Café Light holnap folytatódik, a szokott időben 3 óra 15-kor kezdünk. Hogy hogyan néznek ki a megszelídült rockerek, ezt rövidesen megmutatom, jön a Limp Bizkit és a Behind Blue Eyes, előtte a friss hírek és információk, délután 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nemzetközi opera énekesek és az olasz rendező Paolo Panizza megformálásában látható és hallható a Parasztbecsület Akadályközpontban június 14-én a Pont Pécs Fesztivál keretében. A zenéről a Pannon Filharmonikusok gondoskodik. Vezényel Kocsár Balázs. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kocsban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Nemzetközi dohánycsempész bandára csapott le a hatóság. Folytatódik vasárnap is a koranyárias idő. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Nemzetközi dohánycsempész bandát számolt fel a NAV dél-dunántúli bűnügyi igazgatósága a napokban egy nagyszabású akcióban. A banda tagjait Baranyában érték tetten, egy jelentős tétel adásvétele közben, majd Fejér megyében csaptak le az illegális dohánygyárra. Az akcióval összesen több mint 5 tonna illegális vágott dohány piacra kerülését akadályozták meg. Az ügyben 6 külföldi állampolgárt vettek őrizetbe, a Kaposvári Járásbíróság elrendelte a letartóztatásukat. A NAV baranyai munkatársai jövő héten újabb helyszíneken vizsgálódnak majd. Az adótrafipax jelzései szerint szerdán Görcsönyben a Rákóczi utcában lévő üzleteket, csütörtökön Mecseknádasdon a boltokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. Baranya területén egész héten számíthatnak a revizorok felbukkanására, a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínálók. A vizsgálatok fókuszában szokás szerint a számla és nyugtaadás, illetve a foglalkoztatás szabályainak betartása áll. A lakosság segítségét kérik a rendőrök egy eltűnt fiatal ügyében. A pécsi rendőrkapitányság folytat nyomozást a 14 éves Nagy Anasztázia eltűnése miatt. A lány március 28-án engedély nélkül távozott egy pécsi egészségügyi intézményből, azóta nem adott magáról életjelet, tartózkodási helye ismeretlen. A lány körülbelül 152 cm magas, vékony testalkatú, haja hosszú, fekete, szeme barna. Eltűnésekor rózsaszín mellényt, fekete pulóvert, fekete nadrágot és fekete cipőt viselt. Aki a 14 éves Nagy Anasztáziát látta, felismeri, vagy tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen vagy telefonon a pécsi rendőrkapitányságon. Sokan utaznak a hosszú hétvégén, és a legtöbben a Balatonra foglaltak szállást pünköstkor. Az egyik szállásokkal foglalkozó portál felmérése szerint a települési toplista élén Siófok áll. Második helyen Szeged, a harmadikon pedig Gyula következik. A legnépszerűbb 10 pünkösdi úti cél között szerepel még Pécs, Balatonfüred, Budapest és Eger is. A Horgászegyesületek Baranya megyei szövetsége és a Pécsi Horgászegyesület is ponytelepítéseket végzett a pünkösdi hosszú hétvége előtt. Összesen 4400 kilónyi ponty érkezett a vizekbe. A pikkelyes és tükrös példányok a Pécsi tóba, a Kovács Szénájai tóba, a Malomvölgyi 2-es, az Üszök pusztai, a Zengő 2-es és az Iván Battyáni tóba kerültek. Pünköst hétfőn díjmentes lesz a parkolás Pécsett a fizetős zónákban is. Folytatódik az ivóvízhálózat bővítése, emiatt a rengeteg utcában egy hónapon át teljes útzár van érvényben. A területen csak gyalogosan lehet közlekedni. Pünkösd után a Péter utca új szakaszán folytatódnak a gázhálózati munkák, teljes útzár lesz érvényben. A hatos úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek, a helyszínen útszűkületen kell áthajtani. A meteorológusok előrejelzése szerint folytatódik a kora nyári idő. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk, fátyol vagy gomoly felhők érkezhetnek, csapadék nem várható. Az északi északkeleti szél helyenként még élénk lehet. A hőmérséklet kora reggel 14, napközben 26 fok közelében alakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ani, köszönöm szépen, találkozunk holnap 3 órakor a Best FM-en, ahol jön már is több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, alaposan és gondosan válogatva a 90-es évektől egészen napjainkig. Itt lesz majd többek között Robbie Williams, a Short kezdi a Limp Bizkit, Behind Blue Eyes.
0: 101 hét Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Holnap zárva lesznek a nagyobb a boltok, üzletláncok, csupán a vendéglátó egységek, az ügyeletes gyógyszertárak és a maszek kisboltok tartanak nyitva. 30-as, 889, 107-es, ide folyamatosan várom a közlekedés legfrissebb híreit SMS-ben és Viberen keresztül. Rövidesen jönnek az időjárási információk, előtte viszont szólnak a dalok, megállás megszakítás mentesen. Sorolnám a sztárokat, Lenny Kravitz, a 30 éves Bombon, ő pedig Cisco és a Tongsong a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM.
1: Jönnek az időjárás legfrissebb hírei. Holnap reggel 14, napközben 26 fokra készületünk, és magas lesz az UV-UVB sugárzás, úgyhogy viseljünk sapkát, illetve használjunk fényvédőkrémet. Hétfő reggel 17, napközben pedig a 28 fok a jellemző, és ha már hétfő, akkor bizony indul a játék, ugyanis villanyba látogat a tankcsapda, ide lehet majd 5 napon keresztül páros belépőt nyerni a fantasztikus látványos nagy koncertre. Ami pedig a folytatást illeti, nincsen megállás sem megszakítás, felünk lesz hamarosan ATB, előtte itt van Janicsák Veca.

sztorik.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Helyreállították a vasúti pályaegyománál, nyomoznak a tiszaújvárosi robbanás ügyében, újra lesz országos egészségbiztosítási pénztár. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újra mindkét vágányon járnak a vonatok gyománál, a múlt héten siklott ki ott a Budapestről Lőkösházára tartó Békés Intercity. A balesetben két utas sérült meg, egyiküket mentőhelikopterrel vitték kórházba. A MÁV korábban közölte, a szerelvénye megengedettnél nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. A helyreállítás azonnal megkezdődött, és már másnap megindulhatott a forgalom az egyik vágányon. A szakemberek végül mintegy 360 méteren építették újjá a pályát, több száz betonaljat és sérült sínt is kicseréltek. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A MOL és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. A vállalat szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és újra országos egészségbiztosítási pénztár lesz az intézmény neve, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, hogy az új OEP nem egyszerű kivizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosítóként működik majd. Az intézmény vezetésére pedig Kaló Zoltán egészségügyi közgazdászt kérte fel. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: 8-10 nagy lány baldahint fogott, és a baldahin alatt állt a cucorka, a kis pünkösdi királylány koronája volt a fején, szép kis ruhába fölöltöztették. Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
1: Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhűvel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, miközben az északi a szél sok felé élénk lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hip-hop és R&B, ez adja mindig a szombat esték gerincét a Nácsi első két órájában 6 és 8 óra között, de azért egy picikét a soulra, meg a funkra rácsúszunk, akkor sem fog senki megsértődni. Hát, hogy rácsúszunk-e majd, az mindjárt kiderül. 6-7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a Nácsi.

eszközlünk egy nagyon gyors helycserés támadás, de tényleg csak a helyek változnak. A zene és a stílus meg a flow, az marad ugyanez. Hip-hop és R&B még egy órán keresztül, csak a következő órában már Slim Fittel a lemezjátszók mögött, úgyhogy abban a pillanatban, hogy helyet cseréltünk, ő veszi át az irányítást, és ő pakolja a 90-es és a 2000-es évek legjobb hip-hop és R&B darabjait még egy órán keresztül itt a Besten a Night Shiftben, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autolegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztivál jegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Máta ajánl lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibéi Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévény Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Dohánymaffiát számolt fel az adóhatóság. A Balatonnál pihennek a legtöbben. Fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyőrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejérvár megyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le, ennek értéke csak nem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat őrizetbe vettek. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Lannert Judit úgy fogalmazott, az a cél, hogy a magyar közoktatásban ismét a gyerekek és a pedagógusok kerüljenek a középpontba. A Balatonnál pihennek a legtöbben a pünkösdi hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik szállásfoglaló portál adataiból. Eszerint Siófokra utaznak a legtöbben, ezt követi Szeged és Gyula. A legnépszerűbb úti célok között Eger, Pécs, Balatonfüred, Hajdúszoboszló és Hévíz is szerepel. A kisgyerekekkel utazók körében pedig Nyíregyháza végzett az élen. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, és a kutyákat is csak pórázon vezessük az erdőben.
2: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, a rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
1: Holnap igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi észak-keleti szél több felé megélénkülhet, délutára 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: A love that no one will understand unless they're in it, you know what I mean?
5: Na, rajta maradtál a Sean Paulon?
6: A Sanya Pálon.
5: Sanda Pál.
6: Azaz.
5: Sanda Pál. Jó volt?
6: Jó volt, nagyon nagy buli volt.
5: Jó van, na, mindjárt beszélünk róla akkor, de most akkor beszélés előtt, helyett, előtte zenélés.
6: Jó.
5: Most te csak egy gyorsan, tehát ide ugrottál valahonnan, ugye? Ahol mész vissza.
6: Én itt a Petőfi lábától jöttem.
5: A hajón?
6: A hajón.
5: Egy kis délutáni
6: hip-hop.
5: Ez jó, az működik?
6: Jó, működik. Nagyon jó, nagyon jó hangulat.
5: Jó, akkor nem tartalak föl, akkor gyorsan nyomd ezt az órát, ezt engedlek vissza. Na, azt lépj, a lemez játszok meg a hip-hop és R&B 8-ig.

0: lemezjátszóknál Slim Fit. Slim Fit.
1: Gondolom volt ez is.
2: Hogy nem.
1: Minden volt. Minden is.
2: Minden is volt, nagyon jó, mert voltak olyan dalok, amiket így megfesztiváloztak.
1: Az
2: tehát, hogy újra hangszerelték, is tök jó volt.
1: Bocsánat, mi volt? Rendes full zenekar, ugye? Tehát nem ilyen megúszós, hogy egy DJ,
2: igen,
1: és
2: igen,
1: akkor...
2: Igen, volt DJ, meg volt Hype Ember, majdnem mást mondtam. De az volt a fura, hogy a két táncosnő elő volt, az tök jó, és igazából tök jó hangulatot csináltak, meg tök jól mozogtak, viszont a zenekar meg be volt dugva hátra, teljesen hátra, és a DJ volt középen kiemelve, és két oldalon volt maga a zenekar. Jó, a letfalon lehetett látni a zenekart, meg hogy mit csinálnak, de én nekem olyan fura volt, hogy ilyen nagyon el voltak dugva.
1: De és mondjuk az összes énekesnőt, énekest, rappert, aki annól csinálta a fiteket, azt hogy oldották meg? Bejátszották, vagy volt énekes, aki
2: bejátszották, és ugye a letfalon ment a klip hozzá.
1: Aha, ja, tehát akkor nem egy jó hangú énekesnővel oldották meg az összes...
2: Nem, minden az eredeti hang, mindenki az eredeti hangján szólalt meg, de az mondjuk egy vicces volt, ugye, hogy elhozták elé az Innát, és akkor az Inna igazából az appot lenyomta a saját sessionjébe a Sean Paul-nél.
1: Amit ugye a Sean Paul-al együtt csinált, igen?
2: Igen, és a Sean Paul nélkül, de a Sean Paul ment HD-ről, tehát hogy ez így... furcsa volt, de amúgy az Inna is jó hangulatban telt már, aki szereti az ilyen zenét.
1: De az nem te vagy.
2: Ez nem én voltam, igen, de amúgy el voltunk addig is.

0: Na, mennyire kopott a memóriád a Sean Paul koncert alatt? Mennek-e még az elérhetőségek fejben?
1: Ja, www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com/DJ és Linfithun, és a Facebookon keressétek a Best FM Nightshiftet.
0: Meg az Instán is. Te hogy állsz a mixek migrálásával YouTube-ra?
1: Nem lesz migrálás,
0: nem lesz, nem
1: mert 800 fölött járok.
0: Jó reggelt kívánok, látod?
1: És ezt mondtam a múltkor is.
0: Hát egyrészt meg, hát amikor az ember rendesen tölti fel a mixeket oda, ahol az emberek várják, akkor az egyébként csodákat tud tenni.
1: Igen, már kitöltött fel.
0: Hát ugye?

0: Ez a Night Shift minden szombaton Slim Fittel és a legjobb R&B zenékkel a Best FM-en.
1: Na jó, előre szólunk mindenkinek, hogy jövő szombaton most kivételesen én leszek igazoltan távol. Úgyhogy igen, a Puskásba fogok zenélni, lesz valami meccs. Jó, úgyhogy természetesen mix nélkül nem hagyunk senkit. Ugyanúgy hip-hop és R&B lesz a menő 6-tól 8-ig itt a Best-en.
2: Menők vagyunk.
1: Velem az első Slim Fittel a második órában. Jó, de csak ilyen lájtosan duma nélkül fogjuk bőrgetni.
2: Drabba letoljuk, illetve aki még ráér most, siessen le a Petőfi híd lábához, illetve holnap pedig a Széchenyi híd lábánál.
1: Vasárnap is?
2: Igen.
1: Azt, az is ilyen daytime.
2: Nem, az éjszakai lesz, hát pünköst van.
1: Ja persze, pünköst. Hát nem is felejtettem. Jó, akkor aki most itt kedvet kapott és folytatná, akkor itt lehet. Szabikám, köszi szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Jó bulit estére.
2: Sziasztok.
1: Meg holnapra. Hello.
2: Ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Marad a napsütés, akár 33 fok is lehet. Enyhült némileg az aszály az esők hatására. Életnyomaira bukkantak egy ősi kráterben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. A lehullott csapadék szinte teljes egészében beszivárgott az aszályos talajba. A következő időszakban a vízkészletek szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi. A visszatartott vízmennyiségét már 10 millió köbméterrel növelték, mondta el rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a Tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság.
1: Lemondott az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója, Bájerné Matusovics Andrá döntését elfogadta az egészségügyi miniszter. Hegerű Zsolt közölte, az új vezető személyéről már döntés született, kinevezése még ebben a hónapban megtörténhet. Az új főigazgató egyik legfontosabb feladata az intézmény teljes körű átvilágítása lesz, különös tekintettel a vérplazma felhasználás rendszerére és az esetleges visszaélések feltárására. A miniszter szerint az átadás átvétel szakmai és korrekt módon zajlik majd. Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főként gyerekek és fiatal felnőttek. A legtöbb beteget Budapesten, valamint Békés és Fejérvár megyében regisztrálták, míg Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében volt a legalacsonyabb a megbetegedések száma. Földön kívüli anyag nyomaira bukkantak tudósok egy ősi dél-koreai becsapódási kráterben. A kutatók szerint a kráter egykor forró ásványokban gazdag tó lehetett, amely kedvező környezetet biztosított az élet kialakulásához. A kőzetekben olyan nyomokat is találtak, amelyek földön kívüli eredetre utalhatnak. A tudósok úgy vélik, az aszteroida becsapódások nem csak pusztítást okozhattak a Földön, hanem szerepet játszhattak az első életformák kialakulásában is. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcs hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, miközben az északi a szél sok felé élénk lesz. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, remélem minden rendben, és remélem nagyon örültök, hiszen hosszú hétvégénk van, bizony, hétfőn sem dolgozunk, úgyhogy ennek örömére hozom a legjobb zenéket, J-Lo kezd nálunk, ez a Love Don't Cost a Thing.
0: Ez a Night Shift, a

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: 1975 we brought you an album with a song.

Köszönöm.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön most az a hölgy, aki hát szó szerint adott témát a rajongóknak, hiszen nemrég egy amerikai étteremben egy késsel rohangált, és hogyha minden igaz, akkor úgy ugatott, mint egy kutya. Ő nem más, mint Britney Spears, persze nagyon gyorsan a menedzsmentje a védelmére kért, hogy ő ugyan nem rohangált, hanem csak egy hamburgert akart félbevágni, plusz egy sztorit mesélt, amiben a kutyáját próbálta meg imitálni, tehát nem ugatott és nem rohangált késsel, vagy mégis egy a lényeg, hogy Britneynél nagyok a bajok. Viszont régen csinált nagyon jó zenéket, most például jön tőle a Crazy!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a frontember Caleb Followill elmondása szerint a dalt turnézás közben írta, amikor egy műtét utáni gyógyszeres kezelés és alkohol hatása alatt érzelmileg a mélyponton volt, amikor a Could You Somebody, szükségem lenne valakire sor eszébe jutott, még maga sem tudta pontosan, hogy egy konkrét személyre, az otthonára vagy éppen Istenre gondol. Na ez a kemény. A kezdetben félt megmutatni a zenekarnak, mert túlságosan popposnak és nagyszabásúnak tartotta, de a gitáros Matthew ösztönzésére végül felvették, és milyen jól tették, jön most a Kings of Leon, ez a Use Somebody!

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, a kis lemez egy hatalmas média nyilvánosságot kapott annó, mert hogy elindult egy chartháború az Egyesült Királyságban. Közvetlenül Victoria Beckham legelső Spice Girls utáni szóló kis lemezével, az Out of Your Mind-nal versenyzett az első helyért, és hát mit ad Isten, meg is szerezte. Ezt kérem szépen Spiller és Sophie Alice Baxter közöse, a Groove Jack.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Mondd, hogy lehet, hogy lesz bűn egy szerelem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bár a következő dalt sokan sólálmához kötik, valójában egy feldolgozás. A számot Tom Snow és Nan O'Brien írta, és először Turley Richards rögzítette 1979-ben. Sólálma verziója közvetlenül a legendás jazz és R&B énekesnő Randy Crawford 81-es sikeres feldolgozásán alapul, és hát őszintén szóval nagyon, de nagyon jól sikerült. Én már indítom is!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ősszel érkezhet támogatás a nyugdíjasoknak. Helyreállították a vasúti pályát Gyománál. Szokás volt pünkös koracucorkázás is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a támogatás összege a nyugdíj mértékétől függene, a kisebb ellátásból élők magasabb összeget kaphatnának. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter arról is beszélt, hogy idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, miközben folytatódnak az uniós forrásokról szóló tárgyalások. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését és költségkereteit, felülvizsgálnák a diplomaútlevelek rendszerét, valamint átalakítanák a végrehajtási és közjegyzői rendszert is. Augusztus 20-ára pedig teljes képet ígért az ország pénzügyi helyzetéről. Újra mindkét vágányon járnak a vonatok Gyománál, a múlt héten siklott ki ott a Budapestről Lökösházára tartó Békés Intercity. A balesetben két utas sérült meg, egyiküket mentőhelikopterrel vitték kórházba. A MÁV korábban közölte, a szerelvény a megengedettnél nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. A szakemberek mintegy 360 méteren építették újjá a pályát, több száz betonaljat és sérült sínt is kicseréltek. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A múl és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentők kendere.
1: Holnap igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, délután 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás szombatestét kívánok, megpakolva jó érzéssel, pozitív hangulattal, és persze a legjobb zenékkel, amiből aztán lesz bőven, most például Rihanna, Jay-Z és Chris Brown kezd, ez az Umbrella.
3: Ez a Night Shift a Best

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az eredeti dalt a világhírű skót énekesnő Annie Lennox írta, és saját maga is rögzítette. Lennox később felajánlotta Whitney Houstonnak, aki teljesen áthangszerelte kis és sötétebb elektronikusabb verzióból egy hatalmas energiájú gospel-el fűszerezett dance-pop slágert alkotott. Én pedig hátradőlök és élvezem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a Hobasztánk tagjai először nagyon aggódtak, hogy a következő dal hát nagyon, de nagyon nem illik az attitűdjükbe, mert hogy egy érzelmes, szerelmes szerzemény, és hát úgy látták, hogy a szám túl lágya a korábbi keményebb post-grunge hangzásukhoz képest. Na, viszont megpróbálkoztak vele, adtak neki egy esélyt, és milyen jól tették. Jön a The Reason!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy olyan sláger, ami pontosan arra akarja felnyitni az emberek szemét, hogy tele van a világ képmutatással, és olyan emberekkel, akik szembe mosolyognak, viszont ha megfordulunk, egyből hátba szúrnak minket. Avril Lavigne ez nagyon jól feldolgozta, jön a Complicated.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, Lenny Kravitznél megszoktuk, hogy viszonylag spontán ember, és a következő dal is teljesen spontán született. Kravitz épp az új albumát keverte a stúdióban, amikor egy új erősítőt tesztelt. Elkezdte játszani a dal alapjául szolgáló ikonikus gitárriffet, és a ritmus annyira megtetszett neki, hogy azonnal felénekelte rá a szöveget. És milyen jól tette, mert körülbelül emberek több százmillióinak okozott ezzel örömet. Jön a Fly Away!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökkenhet a politikusok fizetése, dohánymaffiát számolt fel az adóhatóság, fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a kisebb nyugdíjból élők magasabb összegű támogatást kaphatnak. A kormány emellett 100 000 forintos iskolakezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter azt is elmondta, idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és folytatják az uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését, és átalakítanák a többi között a végrehajtási rendszert is. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyőrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejér megyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le, ennek értéke csak nem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat vettek őrizetbe. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainél Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket. A kutyákat is csak pórázva vezessük az erdőben.
2: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, a rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, az édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
1: Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nincs fáradtság, nincs megállás és nincs lazsálás, hiszen tele vagyunk nagyon jó zenékkel, amit én sorba le is játszok itt mindenkinek. A Matchbox 20-est, ez a How Far We Come. Na, gyerünk!
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor megbeszéljük, kit kell holnap felköszönteni névnapja alkalmában. Eszter és Eliza névnapa. Ettől függetlenül fel lehet még köszönteni a Hankákat, a Jaminákat, a Simeonokat, a Simonettákat és a Vanessákat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, tudod, mit kell tenned. Most pedig jön nálunk a Red Hot Chili Peppers, ezt kérem szépen, az Other Side.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék. Con fuego en

0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
2: Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, érkezik Armand van Helden és a My a DJ, aki mesterien nyúlt a diszkó és a funk elemekhez, csinált egy dalt, ami lüktető basszusra épül, energikus house ritmussal van megáldva, és egy nagyon komoly fűrbe mászó refrénnel, és hát a 2000-es éveket szó szerint leuraltam, úgyhogy jön a My.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennél a dalnál mélyített a hangján először Segi, és annyira megtetszett a rajongóknak, a hallgatóknak, a zenekedvelőknek, hogy szó szerint követelték, hogy maradjon meg ez a stílus, annak ellenére, hogy ő maga mondta, hogy nagyon kényelmetlen, mert kikészíti a torkát. De ez van, ilyen az, amikor az embert szeretik. Jön a Hey Sexy Lady!

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik Coolio egyik legnépszerűbb és legbulisabb funk rap slágere, amely 1996 márciusában jelent meg a négyszeres platina lemez Gangsta's Paradise albumon. Mondjuk ez nem csoda, hogy ilyen jól sikerült. Na, jön a 1, 2, 3, 4!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 10 óra után is Best FM a legjobb zenéket mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nincs fáradtság, nincs megállás és nincs lazsálás, hiszen tele vagyunk nagyon jó zenékkel, amit én sorba le is játszok itt mindenkinek. A Matchbox 20-est, ez a How Far We Come. Na, gyerünk!
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy mire számíthatunk a holnapi nap folyamán, persze időjárás szempontjából, és csak jó hírem van, hiszen 20 fokra ébredünk durván, vagy 17 és 20 fok, inkább így mondom, és 29 lesz napközben, nagyon durva UV-sugárzással, ami azt jelenti, hogy szép napos időnk lesz, úgyhogy tessék elmenni valamerre, és pont, nem is húzom tovább az időt, jön most a Simply Red és a Fairground.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a Nemzetközi Futball Szövetség húzott egy nagyot, és most a 2026-os világbajnokságon lesz egy halftime show a döntőben, kicsit az amerikai futballra hajazva, és hát kisebb előadók lépnek majd fel, mint például Madonna, a BTS, hogyha jól tudom, Shakira, és még sorolhatnám, úgyhogy szerintem még annak is megéri majd nézni ezt a meccset, aki nagyon nem szereti a futballt, és hogyha már Madonna, hát akkor jöjjön 4 percben ő, Justin Timberlake-kel kiegészülve, ez a 4 Minutes.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat kéne megkeresni, lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor bekövetni és belájkolni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és mi jön nálunk a folytatásban? Hát Pink, ez a Don't Let Me Get Me.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és nagyon remélem, hogy holnap este 8-kor visszajöttök hozzám. Addig is mindenkinek egy csodás éjszakát, na meg egy még szebb vasárnapi napot. Én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, mindenkinek jól telik az éjszakája. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Kák után öröm teli a reggel, szemhét csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira.

0: lehet. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod

élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élveszt, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élveszt az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.